0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenél!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lehet?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozása.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszis slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: You want to dance? You're my angel. Ez a Super DJ Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, a új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Silver.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: Tokyo FM. Watashi Akashi. We are in! Mérite particulièrement

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Chicken ears, suckling, go show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Now let's progress!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620

0: call is temporarily not available.
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: 80-as évektől

0: Knödeln.
1: Wir trinken ein Bier.
0: Semmelknödeln.
2: Edzen nekem. Edzen nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
0: Kattanj ránk!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
2: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
3: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.
4: Párnánk puha, ágyunk öle lányárinkat.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Atlantis.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

26. július 24-25-26. Jakab Szellás, Hotel Aero.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah, ugye mennyire hiányoztam, hello, sziasztok, itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz vele már megint két órába, itt a Superen, egészen 10-ig pörgetem a lemezeket, ahogy szoktam mindig, péntekenként, az én kicsi fincsi zenémmel, tudjátok, ahogy szoktuk, megyünk ebbe a két órába, és hát ahogy a múlt héten abba hagytam, úgy most folytatom, hát nem olyan részegen vagy még, de... azzal az albummal, amivel abba hagytam, ugye 2021. december 21-nél járunk, az All Day I Dream mellékágos albumjait hallgattuk, az Adi 06-ot, és ez Pippi Zeiss és a Multiple of Three albumnak most van a D oldal 1-es. Most nem tudom, hogy ez a múlt héten pörgött, vagy sem. Ha igen, akkor meghallgatjuk újra, ugyanis ez a D1-es, ez valami hihetetlen jó sikerült szerintem. Ez a Sound of Light. És hát mit kell még erről mondani? Más nem, mert múlt héten mindent elmondtam erről a lemezről. Plusz 36 70 45 95 995, ez még mindig a Viberünk. És képzeljétek, tudjátok, hogy mi a dátum ma? Ezzel próbáltam bohockodni ott benne ma, de valahogy annyira nem jött össze. Hát 06-12. Fél karácsony van, értitek, bakker? Bizony! Hú, hát én nem tudom, én saját magam. Miért tudtam ezzel kapni magam, hogy fél karácsony van, ez van, az évben ez a fél karácsonynál járunk. Úgyhogy hihetetlen jó kis nap ez, ráadásul meleg is volt, sok is volt a meló, öregettem majd 100 évet a melóba. Mondjuk úgy is nézek ki egyébként, de... Na, mit akartam még mondani? Ja igen, az, hogy mindenki hogy örült. Legalábbis én nagyon örültem, hogy végre csönd volt a telefonomon. Leállt a Messenger, meg a Facebook. Aztán most már rendbe jött, az azóta, hogy jönnek itt mindenki izé. Nekem írogattak itt a Messengeren. De én örültem neki egyébként, hogy le volt állva. Totál egyébként még mindig nem működik rendesen. Tehát még mindig ilyen kis izék... problémák lépnek fel, bukos a rendszer, azt lehet mondani. Majd hát jön majd egy frissítés megint. Túléljük ezt is, túléljük azt, amit mindig is túléltünk. Például a múlt hetet, vagy az egész hetet, azt lehet mondani. Na de befejezem a dumát. Mindenkinek nagyon jó kajlózást kívánok. És hát jönnek ezek a fincsi zenék, ahogy szoktak lenni. Na, mit szoktam még mondani? Ja igen, majd azt, hogy majd jövök még. Meg azt is, hogy oh yeah.

következőben aztán megyünk tovább egy másik kiadóval. Most itt váltogatni fogjuk egymást. Az All Day I Dream és a Moments kiadó lemezeivel. Jön a Moments harmadik lemeze 2021-ből.

nóta jön tőlük. Semmilyen remix, nem tudom, hogy mivel fejezem be a mondatot.

Na, elérkezett az idő, most már végre egy kicsi időm. Szóismétlésből is nagyon jó vagyok, csak hogy tudjátok. Szóval a plusz 36 70 45 95, ez a Viberünk, és ide lehet nekem írni, ahogy azt megtette jó pár ember most már. Azt mondja, hogy elsőként itt van Encsike. Halihó, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuperkagylózók, péntek az én napom, és egész nap Simont hallgattam, juhé, milyen jó is, hogy jönnek azok a linkek, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és jó kagylózást, jó adást neked, puszt Csika Encsike, hello Encsi, jó kagylózást neked is. Aztán itt van velünk Zsú is, azt mondja, hogy azt írta nekem, hogy... Ja, nem írt. Huncutkodja kicsit vele, de persze, nem érte. Aztán itt van őket, Kőszegi Gabi barátom is. Tudjátok a... Az éjszakai bagoly, aki természetesen ismételten jön 10 óra után hozzátok ide. A Nightlife-val. És hozza a Fincsi 2000-es dance cuccokat. Annyit ír nekem a Viberon, hogy szia Tomi, jó adést és sok fület. Azt szoktam erre mondani, inkább mint kevés hajat. Itt van elünk Kolozsém is. Azt mondja, szép hétvégét, szia Tomi, jó adit és szuper estét mindenkinek. Szia Imikém. Üdv nálam, lehet azt mondani, üdv nálam. A kis lazulós péntek estén. Aztán itt van Isa István és a család. Neki bejött a fél karácsony, ugye 6. hó 12. Fél karácsony van. Nagyon is már reklamálni akartunk. A család csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy és hoztad a Fincsi muzsikákat. Oh yeah! Oh yeah! Annyira Fincsi, hogy hallgass a következőt, ebben lesz egy kis monológ, Bibi Zeiss és a Lost Cloud, az elveszett felhőjön. Van alatt egy monológ, tessék figyelni a szöveget.

aztán bejelentkezett Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom, itt van, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdolozok, ritka pillanatok egyike, kis pihi péntek, szombat, vasárnap, szép estét és jó adást kívánok, oh yeah. Na tessék, egy szabad hétvége, Kárcsikám, jó kagylózást neked is.

egy nagy kedvencem, Eli Nissan előadó formájában. Egyenesen Tel Avivből érkezik a csávó, Izraelből. Tudom, mostanában nem populáris izraeliekről beszélni, de itt van a Cultiman és az Inner Galactic című nóta.

aztán bejelentkezett itt egy DJ Surci, és képzeljétek, itt van a Surci, és kagylóz engem péntek este, el se hiszem, azt mondja, hello Poncika, hello Surci, jó kagylózás neked is, oh yeah! Már értem, mit írt Isa István, azt mondja, hogy hiányoltak, ugye nem voltam eléget a héten, nem volt meglepi, beugró, hát sajnos, az van, hogy néha én is elfáradtam.

egy a zeneidre, köszönjük! Én köszönöm, hogy újra itt vagy, úgy, ahogy Házinak is. Üdvözlet a hallgatóknak, ezt írja Házi, szép estét, Simon, erő, izom, péntek van, így csak a Lightben iszom. A Ligetben, bazd meg, így csak a Ligetben iszom, szuper DJ Rádió Adi, hallgat a púnyod a testem Pesten ezen a napon. Ezen a napon is maxra tettem. Értem, én csak tudod, a diszlexia összekeveri előttem a bütüket. Egyébként volt beugró így, hogy írja Bazsi is. 7-től 8-ig. Hát jó van, nem annyi szó, mint szoktam, igaz Bazsi? Sajnos. Nincs az a whisky mennyiség, amivel bírnám.

0: Mert az van, hogy nem tudom miért, hirtelen rám jött a nosztalgiáztatnék, úgyhogy lekaptam a Pipi Cajt lemezt, és rákerestem hirtelen itt a polcon. Arra a zenére, ami 2011-ben jelent meg először. Jön a Nő, featuring Jockey.
1: Yeah.
0: És a Ki szereti a napot című nóta, azaz a Who Loves the Sun. Not Everyone.

Hát, azt kérdi, hogy egy jó, szkúter esetleg, újpestiek. Nem tudom, minden Svédországból annyira nekem nem jön be a szkúter. Most, jelenleg.

hogy ne vicceljek már, így is köszönjük, hogy nyomod, pacsi, imádunk hallgatni, köszönöm szépen. Majd de tényleg most ilyenkor kéne szkúter? Á, nem. Mindjárt kérdezzük Bazsit, hogy kell szkúter, Bazsi? Hú, de megrázta a fejét! Rázza a fejét, de megy ám egyébként a szkúter koncertre, csak mondom. Házi azt írja, ezzel a muzsikával betaláltam. Az egyik kedvencem. Hát igen, nekem is egyébként. Teszem hozzá, én 2011-ben nem jutottam hozzá az első nyomásokhoz. Pedig akkor elég sokat, 2000-et, ha jól emlékszem, több mint 2000-et kinyomtak belőle. Lemezen, vinilen vagy bakkeleten, kinek hogy tetszik. Hanem csak sajnos én rá jó rét, ja, így van, 2018-ban tudtam én megvenni egy újra nyomást. Addig én CD hallgatgattam, vagy éppen ugye számítógépen hallgatgattam.

és már itt is van. Már megint Eli Nissan. 2022. március 3 a B oldal pörög. A Cordelia című nótája.

aztán tovább visszapattintottam a Pipicez lemezt, ugyanis még van egy zene rajta, amit még nem játszottam le, és ez bizony az utolsó nóta mondhatni a dupla lemezről. Jön Pipicez és a Coral Sunset. Isteni zene, azt lehet mondani, isteni zene. Nálam nagyot vág. Figyelj!

Házi azt kérdezi, hogy csak egy gyors kérdés, jól hallottam, van egy HJ monogrammal egy hallgatónk, valahogy most eszembe jutott, bár nem most először hallottam, nem kell befolyásolni, köszönöm. Jó. Ja, nem engem, értem. Azt mondja nekem Kolozsimi, hogy hát nem tudom, de ezek most ismét nagyon bejövő zenék, Tomi, és még alig hittem valamit. Hát, stop! Azt kell mondani, hogy akkor itt is... és akkor be is kell fejezni. Annyi pont elég volt, amit itt állni, Mikém. Ez azt lehet mondani, hogy nem volt, nem vagy még kötekedős, tudod, állapotban. De figyelj, Imi, jön a következő zene, jön a Guy G 2022. február 11-éről, és a folyó című nót, azaz a River, egy Asterix remixben. Fincsi lesz igazi progressive trance house, meg izé minden is.

következő All The Dream kiadás, a 75. lemez, január 21-2022, jön Tim Kelly albumja, a Nocturna Animal. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vagy van annyi lemez, bocsánat, két lemez, és 8 zene. Hallgassuk az elsőt, az A1-est. Jön a Display című nóta Tim Kellytől, itt a Szuperen.

Na aztán hivatalosan is bejelentkezett hozzám Zsó a Fiberre. Azt mondja, hogy hey Fitta, min Fitta, tudjátok, a szokásos módon mindig puncizik. Most már itt is Fitta Kong. Egyébként Fitta Kong, de mindegy, nem bakelit, meg vinil, vagy mit tudom én, Fitta Kong. Fitta Kongen, hozzáteszük az N kötőszót, ami nem az, de mindegy.

Jó, azt lehet mondani. Azt mondja, Bazsi hasonlít a Ten Walls-hoz. Ten Walls. Tudom én, csak lehet, hogy nem. Oh yeah. Ha jól adtam, te is ott leszel. A Super DJ Bulin. Ugye nem felejtettük el, Jakab Szeles, július 24-25-26. Én is ott leszek, úgyhogy biztos, hogy talizunk. Mindenféle információt a Facebookos oldalunkon megtalálhattok, hogyan lehet szállást foglalni és egyéb. Azt lehet mondani, ajánlom magamat is.

mennyi mindent tanulhatunk belőle. Azt nem tudom, de ugrálni jót lehet rá, az biztos. Young IG már megint a 2022. február 11-i kiadású lemeznek van egy B oldala, azonban a Tree of Life. Na ez jön most itt a szuperen, figyelj, hallgass, kagylózz, izé!

Tisztelt hölgyeim és uraim, ismételten egy kagylózó bukott be ide a Viberünkre, ami a +36 70 45 95 995. Itt van velünk Kostrup Gábor és Hello Gábor, amit ír: jó estét, szuperek! Szia Gábor, jó kagylózás neked is! Oh yeah!

édes az élet, fáj a Gaijitől. Tree of Life. Elég húzós, mély, lehet azt mondani, elég mély. Gaiji alias Guy Judah, aki egyébként Izraelben nőtt fel, aztán elhúzott Belgiumba, Antwerpenben leledzik egy ideje. Nem utolsó sorban övé a Lost and Found lemezkiadó cég. Hihetetlen jó lemezeket, zenéket dob piacra. Volt már pár ilyen zene itt nálam a Private Line-ban, és még lesz is. Sőt, lehet, hogy eljutunk oda a ma este folyamán, hogy egy-két Lost and Found zenét fel fogok dobni. És hát azt lehet mondani, hogy ha már egyszer 9 óra van, akkor ismételten üdvözöllek. Na még egyszer, ismételten üdvözlök mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Tehát még egy óra van hátra az én fincsi zenéimmel. És érkezik hozzátok, tudjátok, a Nightlife Kőszegi Gabi barátommal. Tudjátok, mit szokott csinálni? Huhog! Úgyhogy a jegyeket elővételben meg lehet vásárolni nálam. Számla számom a következő. 117744 kötőjel. Na jó, nem. Ingyen adom. Majd beszedi a éjszakai bagoly, amit akar. Szerintem nem olcsó mulatság nála utazni, viszont érdemes, mert jó zenéket szokott hozni, és ahogy tudom, ma este a 2000-es évek dance zenéi jönnek, retro dance 2000 a Nightlife-ban, itt 10 órától a Super DJ Rádión. Oh yeah!

meg partogunk tovább itt a következő zenével. Valamelyik megugrott, mindjárt megtudjuk, hogy melyik. Egyelőre egyik sem, akkor jön Tim Kelly. Az Audal 2-es jön a Duplicity 2022. Január 21 még mindig. Az album kiadási dátuma az All Day I Dream 75-ös lemeze. Kajdozzuk együtt!

És a háttérben a 2022. szeptember 15-én megjelent Moments kiadó által piacra dobott 6. lemez. Az elkövető a zenének Guy Manzur és Tamir Regev.

producer, egyenesen Tel Avivből szintén. Hatalmas kis zene jön. Az ő kettősük. Zenének címe az If I Were You.

És így, ahogy mondja, Pazsi, gyönyörű. És hogy kell a címe? Tessék, Pazsikám! Guy Munzer, Tamir Regev. If I...

na figyeljetek, szuperesek, jöjjön akkor Tim Kelly Nocturna Animal lemezének a B-oldal egyese. A zene címe a

Domász Kolesz barátom azt írja nekem, hogy milyen kellemes és gyönyörű zenék, barátom. Oh yeah. Így bizony, és ez csak itt, a Szuperen. Meg kell, hogy említsem egyébként, Karcsi barátom, hogy volt egy csajom, még általános iskolában, Lovász Natáliának hívták. Majd most kiderül, hogy ja, ismerem, hogy valami családtag. Csak nem, csak nem.

ugyanis akkor érkezett a Moments kiadó 7. lemeze. Az előadó a Come Closer, gyere közelebb! Jön az oldal, a lemez oldala, a zene címe a Butoá.

és aztán a Viberezők közé is. Reisinger, Misi, szia Misi, azt írja, szia DJ Simon, most csatlakoztam, üdv mindenkinek, Misi. Hello Misi, jó kagylózás neked is. Oh yeah.

Kis tovább és vissza, Tim Kelly, Nocturna, Animal, lemezére, a dupla album, jöjjön a névadó. Itt van nekünk a Nocturna, Animal, egyenesen 2022. január 21-éről, figyelj, és most robban fel.

egészen a végére, mondjuk így, bár még egy 20 perc van hátra. Az adás időből beérkezett, berobogott Toldi Miklós is. A Viberünkre azt írta, jó estét kedves DJ Simi, gajlózom. Üdv a szupereknek, Toldi Miklós. Oh yeah. Ugye Fincsi, hello Miklós. Jó gajlózást.

A Nocturnal Animal albumról érkezik. A zene címe a Solar Revolution. Oh yeah!

Arzy. A zenéjük címe 2023. február 14-ről. A Variant lesz, oh yeah!

aztán közben megjött Budai Zoli is temetni engem, azt mondja, köszi a jó műsort. Bocsánat, azt hittem először, hogy őt Simi, Budai is megérkezett, vége a melónak, oh yeah, köszi a jó műsort és a zenéket. Már temet, meddig még van hátra a bő 10 percem, köszönöm szépen. Nincs arra, tudod, imádás van, hello Zoli.

És hát tudjátok, az van, hogy jön megint egy zene Tim Kelly-től. A zene címe A Glow. 2022. január 21. Oh yeah. És még mindig emlékeket idéz.

Tóldi Miklós azt írja, hogy azért ez rendben van, ez a zene. Nekem tetszik, nekem még jobban. Lencsika azt írja nekem, szia drága DJ Simon, fincsi zene, fincsi, fincsi, fincsi, pezsi. Puszcsika, a pezsi lány. Azt hiszem, sok volt a buborék.

itt az adásidő, sőt ez a zene már igazából nem is férne bele, de én tudom, hogy az éjszakai bagoly, tudjátok, Kőszegi Gabi barátom, aki mindig azt mondja, hogy imád, hogy mindig bele tudok csusszanni. Tudom, anyukám forog, de nem baj. Gabi imád és imádja a zenémet, én meg az övét. Ez ilyen kölcsönös. Rádioszexuálisok vagyunk, lehet azt mondani. Szól a zene, végig pörög, de senki sehova érkezik hozzátok. Az éjszakai bagoly, Kőszegi Gabi. Itt a Szuperen, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt tartott velem ma este a Szuper DJ Rádion. Ezt nem így szoktam mondani. Köszönjük a viszki hatásnak. Aztán, hogy mikor jövök legközelebb, nem tudom, lehet, hogy holnap után, az is lehet, hogy csak jövő hét pénteken. Figyeljétek a Facebookos oldalunkat, ahol mindig minden információ meg van osztva. Na még egyszer köszi, csácsúj, sziasztok! Oh yeah!

0: Hölgyeim és uraim, senki sehová, indul a Nightlife Kőszegi Gabival. Szigorúan éjszakai baglyoknak.
1: 10, 9, 8, 7,

Hát akkor szép estét kívánok mindenkinek, ismét péntek, június 12. Ez itt a Szuper, én Kőszegi Gabi vagyok. És mivel 10 óra múlt 5 perccel, indul a Nightlife, azaz az Éjszakai Express. És szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. DJ Simon barátomnak köszönjük ezt a nagyszerű 2 órát. Hatalmasat mentél, Tomikám, csak úgy, mint mindig, ezekkel a pénteki fincsi zenékkel. Kedves baglyok, van egy Viber számunk természetesen, 3670-45-95-995. Ide várok minden kedves üzenetet. Zenei színpadon a 2000-es évek legnagyobb dance slágerei. Olyan igazi hands-up zenék. És ígérem, hogy lesz itt multidézés keményen.

És kedves Bagyok, itt az idő, hogy bekezdjük a bizonyos Bagoly naplónak a megnyitását. Elindítjuk a Bagoly Express, felvesszük itt az utasokat keményen. Ez az a bizonyos utas napló is amúgy. Ami pedig a zenei színpadot illeti. Elsőként kezdtem egy Folk Lovers-szel és a Together-rel. Ez pedig már Neocortex és az Elements.

első felszálló, az nem volt más, mint az Isa család, mégpedig Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Másodiként itt van főcsaposunk, Encsike. Szia, kedves kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok, Encsike jelenléti pipa. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek!

Szentsi annyit ír, gyönyörű szép estét kíván mindenkinek, valamint jó utazást és fantasztikus, szuper kikapcsolódást. Puszcsika Encsike! Szia drága Encsi, örülök, hogy itt vagy! Reméljük, hogy a magjok ma este szomjasak lesznek, aztán lesz egy kis dolog ott a pult mögött.

is egy élő példa, egy igazi 2000-es évekbeli klasszikusról. Top Models és a L'Esperanza. Közben pedig egy újabb felszálló, mégpedig oroszlányból. Itt van Nagy Zoli is, aki annyit ír, indul, de csak kora reggelig. Ugyanis hamarosan melló.

Jó estét kívánunk, Gabi, hölgyek, urak, sörök, fiatalok, pacsi-pacsi mindenkinek, a papapucsok, szélmalmok, sajtok és a zöld növények országából. Szia, Laki, hatalmas pacsi Hollandia!

0: és hatalmas pacsom Tatabányára is, hiszen itt van velünk Laller, Alihó kőszegi kapitány, üdv újra itt! Reggelig veled vagyok, ez a rohadt éjszakás műszak. Hajrá, bagyok, üdv Laller Tatabánya! Hatalmas pacsi Laller, kitartás neked, köszi, hogy itt vagy!
1: Con un grito de esperanza.

itt van velem a debreceni cserediák és azaz Basi, aki annyit ír, szia barátom, szia mindenki, Simonnal hallgatunk ám. Sziasztok fiatalok, hatalmas pacsi nektek!

hatalmas pacsom házének is, aki annyit ír, szép estét ismételtem minden hallgatónak, üdvözlet a baglyok vezérének, Kőszegi úrnak, kérnék szépen két darab első osztályra szóló jegyet, a megálló hely pedig Békásmegyer, és jó szórakozást minden kedves fülelő hallgatónak. Szia kedves házi, első osztályra a jegy természetesen kiadva, és köszi a füleket.

0: is üdvözlöm Mónikánkat is. Szia, jelen ma is, viszont ma nem lesz süti. Szia, kedves Mónika, örülök, hogy itt vagy ma is. Vagy akkor a tegnapi sütit beosztjuk.
1: Parado. Con un grito de esperanza.

és köszöntenék egy újabb felszállót, egy újabb bagyot, aki nem más, mint Budai Zolink. Aki annyit érdekem, na nézzük a bagoly zenéket, ez nem bakelit vagy az, ez scooter lesz. Zoli azt írja, top models, na jó, halakul, budai fülel. Szia Zolikám, hatalmas pacsi! Most, hogy mondod, lehet, majd becserkészünk egy scootert. Mivel Simon nem játszotta le.

Hatalmas pacsi, ha a német betyárnak és Edekás Zsoltinak. Pacsesz mindenkinek félfüllel, de hallgatózom. Ugyanis VB foci meccsnézés van. És egy VBK italozácska mellett Németország fülele. Szevasz Zsoltikám, hatalmas pacsi.

Bencsi pedig azt írja, bírom, hogy mindig átköltöd vagy lefelezed, de jó van az úgy, csak guruljon az a pirula, vagy sziszegyen a rántotta. Kedves Encsi, mindig azt mondták, hogy egy költő veszett el bennem, aztán itt próbálgatom a szárnyaimat, terelgetem. Átköltöm itt az üzeneteket, ugye?

természetesen egy újabb felszálló. Itt van velünk Reisinger Misink is. Szia Gabi DJ, hallom, kipihent a Lokomotív Führer. Hajrá mindenkinek, a robogóknak is. Hatalmas pacsi Misiké, örülök, hogy itt vagy.

be. Köszönteném az én Dunaszerdahelyi barátomat is. Itt van velünk Bécink, aki adja nekem szemhoz, Bagoly bácsi. Kibaszottul jól nyomod, csapasd neki. Szia Bécikém. A Valentine's legyen veled, drága testvérem.

közben Mónika is küldött nekem egy képet. Player 24, 0% szigorúan. Sárga dinnye. Kedves Mónika, hamarosan én is bontok egyet. Bár igaz, az nem 0%-os lesz.

köszönteném Toldi Viki barátomat is. Szép estét DJ Kőszegi Gabesz, üdvözöllek! Üdv a baglyoknak! És remek pénteki partit kívánok mindenkinek! Toldi Viki beszállást kér a budapesti megállónál! Kedves Viki kém, első osztály szigorúan tudod, Bársonyszék. Na, hogy persze egy gyönyörű csapos, és még jobb piák. Viki barátom még annyit ír, guruljon, nagy pacsi. Kedves Pikikém, ígérem, gurulni fog.

0: around the globe, from Berlin, London, New York.
1: És itt a Weiberükön látom, hogy Laller is csatlakozott a csapathoz, mégpedig Mónikának a csapatához, és szigorúan 0%-kal tolja végig az éjszakát. Hiszen küldött nekem egy képet, oszd meg a mosolyod, hej-hó, őszi barack, 12%. És persze ez nem az alkoholtartalom, hanem a gyümölcs. Kedves egészségedre, Laller! És csaposunk Kencsika is azt írja Toldi Miklósnak, pulton a belga. Gyere, Miki! Kencsi azt írja, köszönöm Gabi Hezbóknak vettem.

0: around the globe.
1: És közben Monika is írja nekem ide a Viberre. A 40 fokos gyümölcsöt szeretem ám, ami azt illeti én is, főleg itt Skóciába.

közben Budai Zolink is írt nekem, mégpedig azt, hogy robogok én is hazafelé, így a BPM is szállnak csak így tovább. Kedves Zolikám, jó utazást kívánok hazafelé, és amit látom, azért a muníció is ott van a kézbe. Vagy melegbe ugye, hát muszáj. Azt mondják, hogy napi 2 liter, és szigorúan, főleg olyan 5% környéki.

időközben megérkezett Csörgő Zsolt Zsolca barátom is, aki annyit ír, szevasz Gabi, hallom, megy a pörgés. Kedves Zsolca, pörgünk, mint a bugacsiga, itt pénteken. Igazi klasszik, 2000-es évek. Toldimiki Barin pedig annyit ír, hará, bagyok, yeah, nightlife. Köszönöm, kedves főcsaposunk, Encsi. Igen, igen. DJ Gabesten, lássuk el minden földi jósággal. Kedves Mikikém, you're a gent. Egy igazi úriember vagy, Encsi. Kettő belga rendel. Egy nekem, egy Mikinek.

0: köszöntenék egy újabb éjszakai baklyot, Ladás Szabinkat, a simontonyai fene gyereket, aki annyit ír szép estét mindenkinek. És azt írja, csapassuk a járatot. Szia Szabikám, örülök, hogy itt vagy.
1: Follow me.

üzenet a Weinberről, MC azt írja, már repülök, és Miki és Gabi, imádás van ezerrel. Kedves MC, köszönjük ezt a nagyszerű kiszolgálást. Sörgős Zsolt Zsolcánk is írja, készül a rántotta.

Zsoltal is kaptam itt egy képet. Egy kis termosztáttal. És azt írja, ki tudja mit rejt magába ez a kis termosz. Laki azt írja, elárulom, itt a brazil megy. Nem a belga, hanem a brazil kávé.

És akkor kedves magyok, így a szóra második felét egy DJ at work-el indítom. A Time to Wonder. Lenny McDustin. Micsoda vokál. A real classic from the 2000s.

és ahogy Toldi Miki barátom is írja, 2000-es évek, oh yes! Miki azt írja, kedves Encsi, kérnék még egy kört, kérlek, kelleni fog-e? Miki azt írja, ott vannak a BPM-ek, igazi fülbevászó dallamok.

kedves vagyok, 11 óra 8 perc, another real classic, egy újabb klasszikus, Dance Nation és a Sunshine.

köszönteni két újabb felszállót is. Itt van velem Reaching, mégpedig Viking földről Fülel. Hello, hello, én is itt vagyok, ám és Fülelek. Szia Reachingém, hatalmas pacsi. Az úton óvatosan. Valamint köszönteném Gedeon nénit is egyenesen oroszlányból, azaz macskási Szilvinket. Aki annyit ér nekem, üdv Gábor, vagyok csak vakon, de befestettem a hajam, ha félreírtam valamit, bocsi. És külcsaposunk is írja, Toldi Biki, bármikor öbrömmel, végre van fogyasztás, juhé!

Akademiki barátom írja. Hatalmas emlékek, te jó ég, azta! Hát igen, kedves Mikikém, ezek tényleg olyan dinamitként robbannak be a mai napig. És persze hatalmasat szóltak ezek így a 2000-es évek elején is.

kedves Mikikém, ha már emlékidézésről van szó, remélem még erre is emlékszel, Market Cloud és a Tremble egy jó kis CG Stone remixben.

Ferenc üzenete, de cuki vagy Toldi Miki, ugye mi budapestiek tartsunk össze. Amúgy Miki, emlékszel még Alexára? Nos, ez én vagyok, a régi motoros új becenévvel, csak kis Encsikre a csapos.

hogy Toldi Miki barátom remekül megfogalmazta. Hát valahogy leragadtam a 2000-es évekbe, lehet sokan vagyunk így. Kedves Mikikém, én is. Ezért is szoktam csinálni ezt a bizonyos zenei időutazást itt a Szuperen, amikor visszamegyünk így az időbe, és tényleg emlékeket ébresztünk.

Budai Zolik is írja, na ezt se hallottam, vagy 20 éve. Kedves Zolikám, emlékidézés keményen. 2000-es évek. Immár 23 éve per pillanat. Yamanda, you're free. 2003-ból.

Laki is írja, imádtam ezt az időszakot. Csapattuk cekléten a DJ Pubba, Residence, a Bugóci. Nagy péntek, szombat. Vasárnap reggel megtöltöttük a lángos trottyon. Micsoda emlékek, ugye?

egy újabb kedves üzenet a Viberünkről. Budai Zolink annyit ér, én hazaértem, de a fülem ragad, a fejhallgató. Azt hiszem, így alszom el. Vagy nem?

de Miki barátom megint csak annyit ír. Barátom, embertelen a mókolás. 23 éve imbá, mint a tegnap lett volna. Igazán akkor gyártották a komoly dallamokat szerintem. Hát Mikikém, teljesen egyetértek veled. Ezért mondtam én is azt, hogy megragadtam a bizonyos múltba.

vagyok így a műsor vége felé. Egy pár utolsó üzenet innen a Viberről. Megérkezett a műsor végére Frittyón kis, aki annyit ír, halli, hó, baze, megint kemény vagy. És itt van Druszám és Bálint Gabi. Szia Druszám, Németország jelenés fülel. A végére megérkeztem. Szép hétvégét neked és mindenkinek. Szia Druszám, köszönjük.

aki is írja, tekert meg és táncolj! Jó kis Club Sando, tudtál, brutál! Hát igen, 2000-es évek.

Doldi Miki barátom is írja, a bagoly hölgyek ropják, azt tuti. És hozod. Miki barátom annyit ír, na akkor felkeltem a szomszédokat is. Pintek nightlife. Hát de adom. Barátom, hatalmas respekt. Köszönöm, hogy terjeszted az igét.

Nagy Zoli barátom is elbúcsúzik. Azt írja, jó volt a válogatás, de muszáj mennem aludni. Jó éjszakát mindenkinek, te meg tekert még oda neki. Köszi Zolikám, hogy itt voltál, ciao ciao.

Drága is a Istink is írja, ez nagyon klassz. Csak hallgassuk át családdal és mindenki fülel, és csak a zene, semmi más. Kedves Istikém, örömmel hallom, köszönöm nektek.

És kedves baglyok, itt a vége, fuss el véle. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 2,5 óra megtisztelő füleit. Köszönöm a rengeteg üzenetet itt a Viberen. Toldi Miki barátom, neked pedig hatalmas respect. Ahogy az angol mondaná, thank you my friend. Mikrofon és a lejátszott mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabit hallottátok itt mókolni. Ismét pénteken, csak itt a Szuperen, hol máshol. Aki melózik, annak hatalmas kitartást. Csúdió hétvégét kívánok mindenkinek. Velem legközelebb majd valamikor jövő héten csütörtökön lehet találkozni. Tudjátok, csütörtök, péntek, nightlife. Viszont elképzelhető, hogy azért beugrok majd hétközben is. Tessék figyelni a Facebookunkat. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, és még egyszer köszi. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

You know what?

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.com.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Ladies, 2000s, Music Radio.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.